103.9 Rock FM.

0: hazudozott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Pontos a gyógyszerek megfelelő tárolása, változások jönnek a budapesti közlekedésben, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett El Kulári Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki az ország, nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Emberéleteket is követeltek a szabadtéri tüzek, légiparádéval is készül a honvédség az államalapítás ünnepén, elszórtan lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófavédelem helyettes szóvívője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten is követhetőek legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online nyilvánosság kockázatot jelentett az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére is. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnepprogramjaihoz a Magyar Honvédség. Tartanak robbanó szerkereső kutyás vagy katonai közelharc bemutatót, az interaktív programok között pedig VR szimulátor, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok is szerepelnek. Felhívják a figyelmet, hogy augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények tűnnek majd fel. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. Az eddig működő 280 automatát teljesen felújították. Emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság kiemeli, a 2014-es üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le az automaták, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Az ország nagy részén több órás napsütés várható ma, átmenetileg azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi tájakon alakulhat ki ezekből kisebb eső vagy zápor, máshol többnyire száraz időre készülhetünk. Sokszor lesz élénk a nyugatias irányú szél, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly és fátyol felhőkkel továbbra is élénk marad majd a légmozgás, 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, nagyon jó reggelt, jó utat és jó munkát, drága barátim, kellemes, nyugodt, pihentető hazatérést annak, aki éjszakázott. Na, még ez a reggel, mert hogy ez a 19, ugye? Vagyis azt jelenti, hogy egy híjá 20. Márpedig a 20 az azt jelenti, hogy akkor ünnep, egy jó hosszú hétvége vár mindenkire, de hát gondolom azért és bízom benne, hogy ezt a 4 napocskát aztán meg még hozzácsapjuk az augusztusi utána következő héthez, és akkor így lehet kerek teljes egy ilyen jó 10 napos szabadság, áldassék a neve annak, aki ezt megengedi az alkalmazottaknak. Kedves alkalmazottak, tessék élni a lehetőséggel, jó? Na, szóval ez egy szerda, utakon, mint mindig kérem, hogy vigyázzunk, én hozom a történeteket, lesz majd benne David Bowie, Fleetwood Mac, vagy éppen Joy Tempest, és még sokan mások, nem akarok annyira előre szaladni. No meg, hát természetesen a zenéink alig várják, hogy meghallgassuk őket. Ebben a fél órában? Nosza, hát majd Omega, Linkin Park, Aerosmith, ő pedig itt Brian Adams.

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és mindenkinek nagyon jó utat kívánok. Eddig is voltak már lezárások az ünnepi előkészületek okán. Szerintem már nagyjából jól ismerjük mindegyiket. Senki ne felejtje el, hogy a város ilyenkor egy kicsit megszűnik közlekedés szempontjából létezni egy jó pár órára. Egyébként pedig továbbra is sávzárás van a második kerületben, a Törökvész úton egy jó hosszú szakaszon, a Vérhalom utcánál. Sávzárás van az Erzsébet körúton, a Blahalújza térnél, a Rákóczi útnál, és hát továbbra is sávzárás a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét. Remélem, akinek dolga akadt nem túl sok, és már oda is ért, és mindjárt végez is. Aki nem, annak pedig kitartást kívánok. Hát kedves hubák, boldogot a mai napra. Kapjuk a híreket, információkat, aztán már is mondom, hogy mi volt az az Alice Cooper féle lázadás. Jó, és persze zenélünk. Jön majd Iggy Pop.
2: I am a passenger, I stay under glass.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Pontos a gyógyszerek megfelelő tárolása, változások jönnek a budapesti közlekedésben, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett El Kulári Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
4: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
3: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki az ország, nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na nézzük ezt az augusztus 19-ét. Hát például a Beatles megejtette első amerikai turnéját 64-ben. David Bowie e napon adta megismételhetetlen teltházas koncertjét a londoni Rainbow Seattle színpadán, amellyel végleg beírta magát a glam rock történetébe. 97-ben e napon jelent meg a zenekar a Fleetwood Mac legsikeresebb felállásának ikonikus The Dance című élő koncertlemeze. De például Rob Halfordnak e napon volt 91-ben egy motoros balesete, illetve 1980-ban Torontóban 1400 dühös rajongó kezdett el fosztogatni és rongálni, miután Alice Cooper hirtelen betegségre hivatkozva lemondta az aznapi koncertjét. Nem csinálunk ilyet. 103.9 Rock FM, az elég.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és mindenkinek nagyon jó utat kívánok. Eddig is voltak már lezárások az ünnepi előkészületek okán. Szerintem már nagyjából jól ismerjük mindegyiket. Senki ne felejtje el, hogy a város ilyenkor egy kicsit megszűnik közlekedés szempontjából létezni egy jó pár órára. Egyébként pedig továbbra is sávzárás van a második kerületben, a Törökvész úton egy jó hosszú szakaszon, a Vérhalom utcánál. Sávzárás van az Erzsébet körúton, a Blaha Lujza térnél, a Rákóczi útnál, és hát továbbra is sávzárás a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt!
4: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Emberéleteket is követeltek a szabadtéri tüzek, légiparádéval is készül a honvédség az államalapítás ünnepén, elszórtan lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófa védelem helyettes szóvívője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten is követhetőek legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online nyilvánosság kockázatot jelentett az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére is. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnepprogramjaihoz a Magyar Honvédség. Tartanak robbanószerkereső kutyás vagy katonai közelharc bemutatót, az interaktív programok között pedig VR szimulátor, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok is szerepelnek. Felhívják a figyelmet, hogy augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények tűnnek majd fel. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. Az eddig működő 280 automatát teljesen felújították. Emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság kiemeli, a 2014-es üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le az automaták, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Az ország nagy részén több órás napsütés várható ma, átmenetileg azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi tájakon alakulhat ki ezekből kisebb eső vagy zápor, máshol többnyire száraz időre készülhetünk. Sokszor lesz élénk a nyugatias irányú szél, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly és fátyol felhőkkel, továbbra is élénk marad majd a légmozgás, 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, 19.1-20. Addig még bírjuk ki és húzzunk bele. Hajrá Duna, éljenek a hubák. Nem sokára majd egy nagy takarításról, jó? De addig is, itt jön Ross Stewart.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, ígértem nagy takarítást. Hát ez a Woodstock utáni nagy takarítás volt, hiszen az elmúlt napokban felemlegettük, hogy ekkor tájt ért véget 69-ben a legendás fesztivál. Bár a háromnapos esemény ugye a béke és a szeretet jelképe lett, hát a környezet tudatosság, fogalmazzunk úgy, még kellően gyerekcipőben járt, a távozó tömeg valóságos csatateret is felfoghatatlan mennyiségű dzsuvát hagyott maga után. Szegény Max Jasgur tehenészetében 400 000 ember szemetét kellett eltakarítani egy olyan helyszínről, ahol eredetileg csak néhány 10 000 látogatóra számítottak. Volt ott minden. Sárral borított legelőkön 100 000-ével hevertek az eldobott hálózsákok, ruhák, sátrak, sörös dobozok, ételmaradék. Mivel ugye az elszállításra nem volt infrastruktúra, a szervezők nehéz gépjárműveket és buldózereket béreltek, és egyszerűen mély és hatalmas árkokat ástak a birtokon, fogták, beletolták, azt betemették. Hát ja, körülbelül 8000 ott maradt önkéntes hippi fesztiválozó és elkötelezett, napokig segített a kézi szemétszedésben, sokan közülük ingyen vagy csupán élelemért cserébe dolgoztak. A teljes folyamat egyébként hetekig tartott, és még egy hónappal a fesztivál után is füstölögtek bizonyos szemétrakások a domboldalban. Egy régészeti érdekesség, évtizedekkel később a Battlewoodsi Múzeum régészei tesztásatásokat végeztek a helyszínen. Meglepetésükre alig találtak valamit, ami azt bizonyítja, hogy a 69. augusztus 19-én indult nagy takarítás a kezdeti káosz ellenére rendkívül alapos és sikeres volt. Na, 103.9 Rock FM, az utakon meg vigyázzunk.

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél nyolcnál tanyázunk, de nem sokáig megyünk is tovább hírek után, majd a születésnaposok büszkeségére megemlítem, hogy ki az a híres neves ember, akivel egy napon születtek. Ja, és természetesen zenélünk. Jön majd a Judas Priest.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Változások jönnek az oktatásban, a méheknek is szükségük van vízre. Ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet. Mondta rádiunknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is, szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptár. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
2: Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvéd tisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap, Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A programok folyamatosan frissülő listája a kutatók éjszakája honlapján követhető nyomon. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, boldog születésnapot, kedves 19-eiek, és aki még nem tudná, hát egy napon született Rolf Magnus Joachim Larssonnal, aki a svéd főváros Stockholm egyik külvárosában nőtt fel, és hát lehetett volna bárki belőle, de ő énekes lett. Mégpedig a Europe együttes énekese, és úgy ismertük meg, mint Joy Tempest. Tinédzserként imádta a klasszikus irodalmat és a kalandokat, és William Shakespeare a Vihar Tempest című drámája, valamint egy gyerek kedvenc képregénye ihlette, hogy akkor ő ezt a nevet vegye fel. Bár mindenki énekesként ismeri, kiváló zongorista és gitáros, fiatalon több zenekarban basszusgitárosként vagy ritmusgitárosként is játszott. The Final Countdown, hát ugye ez volt a, meg hát azóta is talán ez a, 26 országban lett listavezető, és mára már átlépte a 1,5 milliárdos megtekintést a YouTube-on. Joy Tempest mindössze 18 éves volt, amikor egy barátjától és későbbi zenésztársától kölcsönkért egy szintetizátort. Na hát ezen pötyögte le először a világ egyik leghíresebbé vált riffjét. A dal sci-fi hangulatú szövegét, amely az emberiség utazásáról szól a Vénusz felé, David Bowie klasszikusa, a Space Oddity inspirálta. A zenekar eredetileg csak koncertnyitó intrónak szánta, sőt, John Norum gitáros eleinte kifejezetten utálta a szintetizátoros témát, mert túlságosan popposnak tartotta. Végül Joy Tempest ragaszkodott hozzá, hogy rákerüljön az albumra, a többi pedig már rock történelem. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, boldog születésnapot még egyszer, és akkor zenéljünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és mindenkinek nagyon jó utat kívánok. Eddig is voltak már lezárások az ünnepi előkészületek okán. Szerintem már nagyjából jól ismerjük mindegyiket. Senki ne felejtje el, hogy a város ilyenkor egy kicsit megszűnik közlekedés szempontjából létezni egy jó pár órára. Egyébként pedig továbbra is sávzárás van a második kerületben. A Törökvész úton egy jó hosszú szakaszon a Vérhalom utcánál. Sávzárás van az Erzsébet körúton, a Blaha Lujza térnél, a Rákóczi útnál. És hát továbbra is sávzárás a Dózsa-György úton a Vágány utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztár.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál. Csak 2990 forint. Centauria.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra, árthat a meleg a házi patikának, marad a változóan felhős idő. Demeter Tia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
9: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
8: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, utakon óvatosan, mégiscsak hosszú hétvége előtt vagyunk. Ne érjen senkit baleset, éljenek a kedves hubák. Na, én meghozom a zenéinket. Metallica, Joan Jett, kezdésnek meg Ugly Kid Joe.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

9 Rock FM, valóban hosszú hétvége előtt vagyunk, utakon vigyázzunk, motorosokra is vigyázzunk, na már csak azért is, mert 1991-ben szegény Rob Halfordnak nem volt jó napja. Az észak-amerikai Operation Rock and Roll turné legutolsó koncertjén voltak. Torontóban késve érkezett, K.K. Downing gitáros visszaemlékezése szerint az öltöző olyan messze volt, hogy autóval kellett a színpadhoz hajtaniuk, de elhagyták a kocsi kulcsot, emiatt eleve lekésték a saját koncertjük intróját. A színpadot elárasztotta sűrű, száraz jeges füst, a látási viszonyok szinte nullával voltak egyenlőek. Rob Halford a megszokott módon Hell Band for Leader című dal alatt gurult be legendás Harley Davidson motorjával. A vakító füstben azonban nem vette észre a dobemelvényt, és teljes sebességgel nekirongyolt a vastartónak. A becsapódás erejétől lerepült a motorról, eltörte az orrát, és azonnal elveszítette az eszméletét. Mivel a színpadon hatalmas volt a füst, a zenekar többi tagja az első percekben észre sem vette, hogy szegény Rob Halford elterült, mint a béka. A stáb és a zenészek kétségbe esetten keresték a tejfehér ködben, miközben a zenekar tagjai jobb hián énekek nélkül játszották el a nyitó dalt. Végül Glenn Tripton gitáros szó szerint belebotlott a földön fekvő frontemberbe, na ekkor jöttek aztán a technikusok segíteni. 103.9 Rock FM, szóval vigyázzunk!

0: Rock FM.
1: Fél kilenc jönnek a hírek, aztán van itt még egy születésnapos úriember, akit szeretnék megemlíteni, és persze hírek után is zenélünk. Jön majd az Edda, meg a Deep Purple.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Már több mint 5000 szabadtéri tűz pusztított a nyáron, befejeződött a BKK automaták korszerűsítése, marad a változóan felhős idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófa védelem helyettes szóvívője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy a regisztráció után interneten is követhetőek legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online nyilvánosság kockázatot jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére is. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a Nemzeti Ünnep programjaihoz a Magyar Honvédség. Tartanak robbanó szerkereső kutyás vagy katonai közelharc bemutatót, az interaktív programok között pedig VR-szimulátor, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok is szerepelnek. Felhívják a figyelmet, hogy augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények tűnnek majd fel. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. Az eddig működő 280 automatát teljesen felújították. Emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság kiemeli, a 2014-es üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le az automaták, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Az ország nagy részén több órás napsütés várható ma, átmenetileg azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi tájakon alakulhat ki ezekből kisebb eső vagy zápor, máshol többnyire száraz időre készülhetünk. Sokszor lesz élénk a nyugatias irányú szél, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly és fátyol felhőkkel, továbbra is élénk marad majd a légmozgás, 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Nosza! Joey Tempest már megemlítettük a mai születésnaposok között, de hát azért van itt Ginger Baker is. 1939-ben született a napon a Cream legendás korszakalkotó és kíméletlen stílusáról ismert dobosa. Ő volt az egyik legelső rockdobos, aki két lábdobot használt egyszerre. Ezzel gyakorlatilag megalapozva a későbbi heavy metal és hard rock dobolási technikákat. Előtte a dobosok dolga szigorúan a pontos ütemtartása volt. Na most Ginger Baker a Cream Toad című dalában rögzített, több mint 5 perces rituális erejű szólójával gyakorlatilag szóló hangszerré emelte fel a dob felszerelést. Bár rockstárként lett világhírű, ő maga végig jazzdobosnak tartotta magát, a 70-es években Nigériába költözött, ahol együtt játszott az Afrobeat királyával, Fela Kutival, és integrálta az afrikai törzsi ritmusokat a stílusába. Egyébként 2012-ben Ginger Bakerről megjelent egy zseniális dokumentumfilm, Óvakodj Mr. Baker-től címmel. A film legelső jelenetében az idős dél-afrikai birtokán élő Ginger Baker egy fém sétapálcával szó szerint betöri a rendező Jay Bulger orrát. Mert hogy az olyan embereket is meginterjú volt a múltjából, akiket ő utált. Imádom. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és mindenkinek nagyon jó utat kívánok. Eddig is voltak már lezárások az ünnepi előkészületek okán. Szerintem már nagyjából jól ismerjük mindegyiket. Senki ne felejtje el, hogy a város ilyenkor egy kicsit megszűnik közlekedés szempontjából létezni egy jó pár órára. Egyébként pedig továbbra is sávzárás van a második kerületben, a Törökvész úton egy jó hosszú szakaszon, a Vérhalom utcánál. Sávzárás van az Erzsébet körúton, a Blahalújza térnél, a Rákóczi útnál, és hát továbbra is sávzárás a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál. Jó utat!

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke, változások jönnek az oktatásban, ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét múlt kedden választotta meg az országgyűlés 140 igen szavazattal. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Mandátuma az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Hivatalba lépésével véget ért Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfői feladatellátása. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edith hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre, nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiunknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
10: Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptár. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
9: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A programok folyamatosan frissülő listája a Kutatók Éjszakája honlapján követhető nyomon. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
11: Éljenek a hubák, és éljen a hosszú hétvége. Itt van az orrunk előtt, ezért az utakon mindenki vigyázzon. Na meg éljenek a zenéink, hozom is őket. Queen, Guns N' Roses, One More Is On A, kezdésnek meg Spin Doctors.

0: 103.9 Rock FM.
1: Like tell you about now, baby. You know she comes.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Változatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9. Rock FM.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Pontos a gyógyszerek megfelelő tárolása, változások jönnek a budapesti közlekedésben, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkulári Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják, megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát bizony, augusztus 19-e van, holnap lesz 20-a, itt a hosszú hétvége a nyakunkon, úgyhogy hát gyakorlatilag ez a nap, és aztán utána szabadság, na de, hát addig el kell valahogy jutni, mégpedig a legjobb rockzenékkel, amelyeket akkor is lehet hallgatni, hogyha elhagytuk Budapestet, www.rockradio.hu, ez online streamen van. Felhős időben is gondoskodunk a napvédelemről, sok vizet iszunk, és ha autóval megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperc sem. Hallgatjuk a legjobb rockzenéket. Hát most történetesen a Scorpions dala érkezik, amely azért nagyon-nagyon jó, mert a világ egyik legszebb power balladája, és a világ egyik legszebb szerelmes dala. És biztos, hogy elhangzott ez azon a Scorpions koncerten is, amelyet 60. születésnapjuk alkalmából tartottak június 20-án itt nálunk Magyarországon az MVM Dome-ban. Ez a Scorpions és a Still Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Lenny Kravitz, jó Lenny Kravitz, aki volt itt nálunk rövid időn belül kétszer is Magyarországon, mert hogy még a Blue Electric Light turné a keretein belül 2024. július 31-én, és aztán idén, augusztus 2-án lépett fel, hát valami egészen fantasztikus, amilyen kondícióban ő van, meg egyáltalán amilyen vitalitás árad belőle, és biztos vagyok benne, hogy még jön Magyarországra. Na, azt mondja, hogy az egyik legfantasztikusabb Grammy-díjas dala érkezik, a Fly Away, amely 1998-ban jelent meg a Five című album negyedik kislemezeként, de az a csavar benne, hogy majdnem el sem készült, mert hogy Kravitz már leadta a kész Five albumot a lemezkiadónak, amikor a stúdióban kipróbált egy gitarerősítőt, és ennél fogva aztán megszületett ez a felvétel. A stúdióban nem lelkesedtek azért, hogy már egy teljesen kész lemezre még rárakjanak egy dal, de Lenny Kravitz kérésére mégis rárakták, illetve azért is, mert meghallgatták ezt a felvételt. Hát ki az a hülye, aki nem rakja rá ezt a dalt egy albumra? Rárakták, és óriási siker lett, 99-ben pedig megkapta a Grammy-díjat is. Lenny Kravitz, Fly Away.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Metallica, akikről szerintem nem kell elmondanom, hogy voltak itt Magyarországon június 11-én és 13-án egy dupla koncerttel, mind a kettőn érdemes volt ott lenni, mert fantasztikus volt, és hát ha már itt tartunk, akkor a Metallicától a One című dal érkezik, amely 1988-ban megjelent Justice for All című negyedik stúdióalbumuk egyik legnagyobb slágere. Itt több szempontból is új korszak kezdődött a zenekar történetében, először is ez volt az első lemez, ami már a csapat új basszusgitárosával, Jason Newsteaddel készült el, miután a banda első három albumán játszó Cliff Burton 1986-ban egy tragikus baleset során életét vesztette, másrészt a lemez egy zeneileg minden korábbinál progresszívabb anyagot rejtett, tel is tele hosszú, komplex és gyors tempójú dalokkal és politikai, társadalom kritikus szövegekkel, a korunk hatalmas népszerűségre tett szert a csapat rajongói között, és összesen több mint 8 millió példány kelt el belőle, a mai napig csak a tengeren túlon, amivel az első komoly sikereket elérő underground metal album lett a rockzene történetében, és most erről érkezik egy zseniális darab, tényleg az Metallica One.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, és hát bizony, augusztus 19-e van, amely azt jelenti, hogy holnap augusztus 20-a, itt a hosszú hétvége a nyakunkon, és addig mi, addig is a legjobb rockzenékkel vagyunk, még online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. Aztán egyébként, hogyha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit, még ha felhős is az ég, gondoskodunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, valamint sok-sok vizet iszunk. No meg, ha már a rockzenékről volt szó, ugye, akkor jött az Aerosmith, akik azért pezsegnek itt-ottam, ott most kiadtak egy új, hát most az azért pár hónapja volt már, egy új EP-t One More Time címmel, Youngblood-dal, a feltörekvő rocker fiúval, aki immáron Grammy-díjas, és azt is elmondták, hogy szeretnének újabb és újabb tehetségeket, ifjú tehetségeket felkarolni, ha úgy tetszik. Ez az Aerosmith és a Dream On.

93.9 Rock FM, az Alice in Chains folytatja, és mégpedig egyik legikonikusabb dalukkal, ez a Damn Bones. Hát ez minden idők egyik legismertebb dala, és egyben a grunge korszak egyik legsúlyosabb rock himnusza. 1992-ben jelent meg a legendás Dirt című albumon, amelyet sokan minden idők egyik legjobb rock és metal lemezének tartanak. A dalt a gitáros Jerry Cantrell írta, aki szerint a szöveg egyetlen dolog körül forog, a halandóság. Cantrell fiatalon több családtagját is elveszítette, emiatt hosszú ideig kifejezetten rettegett a haláltól. A Damn Bones azonban nem egy depresszív dal, inkább azt üzeni, hogy mivel egyszer mindannyian csak egy kupac csont leszünk, érdemes minél teljesebben élni, nem pedig a félelmeinknek engedni. Zeneileg is különleges, jól megoldották, hogy a dal végig feszültnek és kiszámíthatatlannak hat, és a videóklip is tele van szimbolikus képekkel, a zenekar egy hatalmas földgödörben játszik, miközben születést, pusztulást és az élet körforgását idéző jelenetek váltják egymást. A klip akkora hatást gyakorolt, hogy még a Beavis and Butthead egyik epizódjában is szerepelt, ahol Butthead egyszerűen csak annyit mond, ez a legkirályabb videó, amit valaha láttam. Alice in Chains, Damn Bones.

0: way to heaven.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM és a Green Day érkezik, akiknek kijött vígjátékfilmjük a Nimrods augusztus 14-én. A zenekar egyébként a közösségi médiában osztotta meg a hírt, és azt írták, hogy készüljetek, itt az idő felkapaszkodni a megtört álmok sugárútjára. A filmet egyébként Lee Kirk rendezte, és eredetileg az volt a címe, hogy New Year's Rev, egy felnövekvés történeti road comedy, amelyet a Green Day korai évei ihlettek. A történet három tinédzser barátot követ, akik kaotikus országon átívelő utazásra indulnak Los Angeles felé, miután tévesen azt hiszik, hogy zenekaruk felléphet előzenekarként a Green Day előtt szilveszterkor. A film erősen merít a zenekar valódi tapasztalataiban az 1990-es évek elejéről, különösen azokból az évekből, amikor még egy furgonnal turnéztak, mielőtt berobbantak volna az áttörést hozó 1994-es Dookie című albummal. A kritikusok egyébként vegyesen fogadták, de összességében aranyosnak titulálták ezt a kis vígjátékot, úgyhogy örülünk ennek is. Jöjjön a dal, amely előtt ténylegesen berobbantak a köztudatba. Ez a Green Day és a Basket Case.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
7: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a... Jaj, szerdai Rock délelőtt, igen, hát én már nem tudom követni a napokat itt, hát ugye 19-e van, holnap augusztus 20-a, itt van a hosszú hétvége a nyakunkon, édes Istenem, hát most azt a tényleg, ja, és ráadásul most már délután van, mert hogy elmúlt 12 óra, na, szóval mindenkinek nagyon kellemes szerda délutánt, ugye sok vizet iszunk, vigyázunk a napvédelemmel, még akkor is, hogyha felhős az ég, és autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. Hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, amely azt jelenti, hogy felmegyünk a www.rockradio.hu oldalra, és akkor ott lehet ezt egy jó internettel, mindent lehet, bármit lehet, és meg lehet hallgatni a The Rolling Stones dalát is, akik ugye 2026-ra elvileg terveztek egy európai körutat, hát az nem jött össze, viszont helyette július 10-én megjelent Foreign Tongues című új stúdióalbumok, úgyhogy hát azt gondolom, hogy azért elég rendesen kárpótoltak ezzel bennünket. Itt a The Rolling Stones, és az It's Only Rock and Roll, but I like it.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinens, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet. És tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, még pedig december 6-án a Barba Negrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, illetve az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél félpályás lezárás mellett dolgoznak, a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. +36 20 99 909 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen. És már is itt a Pantera, akik június 11-én fel is léptek itt a Metallicával, ez a Cemetery Gates.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt bizony, augusztus 19-e van, hát 2026-ban mindenképpen, és holnaptól kezdődik a mi jó hosszú hétvégénk, az augusztus 20-a okán. Na most, addig pedig meghallgatjuk a legjobb rockzenéket, ez már délután, ugye 13 óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes szerda délután, www.rockradio.hu, ott vagyunk online streamen, illetve gondoskodunk a napvédelemről, még ha felhős is az ég, sok vizet iszunk és autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. És jön a Black Sabbath, ugye Ozzy Osbourne-nal kapcsolatban olyan hírek vannak, hogy az ő ikonikus trónja, amelyet 2024-ben a Rock and Roll Hall of Fame-be való beiktatási ceremóniájára készítettek, és a rajongók utoljára a Back to the Beginning koncerten láthattak, a Birmingham Museum and Art Gallery kiállításának egyik legkülönlegesebb darabjává vált, ott lehet megtekinteni július 1-től. Ez a Black Sabbath és a War Pigs.

103.9 Rock FM, egy igazi mestermű érkezik, ez pedig a Queen-től az Another One Bites the Dust. A zenekar 1980-ban megjelent The Game című 8. albumának egyik legnagyobb slágere ez, John Deacon basszusgitáros szerzeménye, aki a Chic nevű diszkóbanda hatására írta meg a dal legendás basszus témáját. Talán épp Michael Jacksonnak köszönhetjük a szám sikerét, hiszen egy Queen koncert után az énekes ajánlotta Freddie Mercurynak, hogy ezt a dalt hozzá ki kislemezen. A banda egyik legnagyobb amerikai sikere lett, 3 hétig vezette a Billboard 600 listáját, és 15 hetet töltött a top 10-ben, amivel 1980 leghosszabb ideig ott anyázó dala lett. Angliában is jól szerepelt, ott a top 10-be jutott, összességében pedig ez lett a banda legnagyobb példányszámon elkelt kislemeze, a maga 7 millió példányával. Érdekesség, hogy Sylvester Stallone ehhez a dalt szerette volna felhasználni a Rocky 3 című film betétdalaként, ám a Queen ezt nem engedélyezte, és így született az Eye of the Tiger, de ez már rock történelem, ahogy ez a dal is. Ez a Queen és az Another One Bites the Dust.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat, és az 1-es főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Plusz 36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már érkezik is a Blondie, meg a Maria.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát egy nappal vagyunk a hosszú hétvége előtt, mert hogy augusztus 19-e van, és augusztus 20-a, 21, 22, 23, az szabad, jó, igen, vannak, akiknek nem. Na, egy a lényeg, hogy mindannyian itt vagyunk, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket. Na most, azt online streamen is lehet, mert a www.rockradio.hu oldalon ott vagyunk, és ha bárki elhagyná Budapest határait, akkor megtalál bennünket. No meg, mindenki gondoskodik a napvédelemről, még akkor is, hogyha felhős az idő, és sok-sok vizet iszunk, valamint ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még rövid időre sem. Hallgatjuk a Europe-ot most, akik már nagyon régen ígérgetik, hogy új lemezzel érkeznek meg, hát szeptember 25-én jelentetik meg a Come This Madness című 12. stúdióalbumokat, és az albumról eddig két kis lemez már megjelent, az elsőnek a címe One on One, a másik pedig a The Cult of Ignorance. Most viszont egy igazi ikonikus Europe klasszikus érkezik, ez a Cherokee.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

azt mondja, hogy csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat, élénk erős lesz a déli délnyugati szél, hajnalban 13-22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet. Hát ez nagyon jó kis augusztus 20-a lesz, úgy gondolom, úgyhogy ebben a szellemben folytatódik tovább a legjobb rockzenék sora, hát most tényleg Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

103.9 Rock FM, na azt mondja, ennyi volt mára a szerdai rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsek Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, már nagyon-nagyon bulis hétvégi hangulatban, holnap is egy jó kis augusztus 20-i rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, nagyon kellemes nyarat mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Guns N' Roses és a Paradise City.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután. Én egy picit járkáltam a rádió műsor előtt, meg egyébként is. Hogyha megy az ember A-ból B-be, B-ből C-be, akkor figyeli a forgalmat, figyeli az embereket. Szerintem félig vasárnap van szerdán, és az erősíti azt a tényt, hogy utána meg 4 darab vasárnap jön. Augusztus 20-a, 21-e, 22-e és 23-a, függetlenül attól, hogy hivatalosan milyen napoknak nevezzük ezeket. Kellemes délutánt kívánok, Lomoncsek Krisztián vagyok. Egyébként a kánikula is érzi a hosszú hétvégét, nem kicsit, nagyon, 34-36 fokkal csütörtökre és péntekre, vagyis a következő két napban, és hogyha valaki ezt sokalja, akkor a hosszú hétvége, mikor megnyugszik péntek után, egyébként dörgés villámlás jöhet pénteken, meg valamiféle csapadék is, nem túl jelentős, akkor szombatra, vasárnapra 32 fokos a kánikula, állítólag egy hidegfrontnak köszönhetően. Szeretjük ezeket a hidegfrontokat és a 32 fokokat is, mégiscsak erről szól az augusztus. Jövő héten ennél hűvösebb lehet, de azt majd megbeszéljük akkor. Ezek itt a legjobb zenék, mint például a Kings You Really Got Me most a Rock FM-en.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM erősítendő a vasárnapi hangulatot. Szerdán az Útinform jelentése is arról szól, hogy elindult a nyaralni készülők első hulláma, de szerintem ez már a sokadik hulláma az M7-es autópályán. Ha mégis az első hullámról beszélünk, akkor hivatalosan a hosszú hétvégét vesszük alapul, ami most következik. Szóval az M7-es autópályán a Balaton irányába Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az erős forgalom miatt csak araszolva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között, illetve az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében megszűnt a külső sávzárás egy korábbi műszaki hibás jármű miatt, a 33-as kilométertől a kialakult torlódás feloszlóban van. Egyébként az M1-esen történt torlódás, illetve az M7-esen történő szakaszos torlódás miatt szinte teljesen megállt az elmúlt egy órában az M7-es, M1-es közös kivezető szakaszának a forgalma, vagyis nagyon lassú volt az előrejutás és a haladás. Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt ma 18 órától péntek éjfélig. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és tart a napközbeni sávlezárás a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, itt egy buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, nevek jönnek, nevek mennek, hát persze a rockzenén belül, de hogyha a Bon Jovi és az Aerosmith váltják egymást, akkor ez nagyon 80-as évek ebben az esetben, és nem csak azért, mert a 80-as évekből énekelnek dalokat, az Aerosmith ugye énekelhetne a 70-es évekből is, vagy a 90-es évekből is, de valahogy a 80-as éveket olyan nevekkel lehet eladni rockvonalon, mint a Bon Jovi, az Aerosmith, a Def Leppard, és még nagyon-nagyon sokan mások, mert hogy visszatért a Cheap Trick a 70-es évekből, ugyanígy a 80-as években, és visszatért a Boston is, és a felsorolás, ahogy szoktam mondani, sosem teljes. Bon Jovi után Aerosmith és a Love in an Elevator most a Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután. Ennek a csapatnak a neve kétféleképpen is működhet. Mötley Crüe, hogyha minden olyan pontos magánhangzót ki akarunk mondani, ami ő meg ő, de ezt állítólag az angol szász nyelvben nem használják, még azt sem mondják ki, hogy Zsófi. Ennek következtében a usually szót, azt meg nem tudom, hogy mondják angolul, mert hogy ők bátran állítják, hogy nincs az angol nyelvben Z betű. Na de ő meg ő sem a némettel ellentétben, ezért aztán Mötley Crüe lett belőle az elmúlt évtizedekben. Mindkettő jó. Plavoncsek Krisztián vagyok, a dal címe, ha már Whiteside, akkor közlekedési szempontból van Whiteside a szerda délutánban, útinform és budapesti jelentések szerint is. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az erős forgalom miatt csak araszolva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. A keleti szektorban Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon történt egy baleset, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Röszke felé az Örkényi pihenő után a Sövényt vágják az 55-ös és a 60-as kilométerek között, mégiscsak munkanap hivatalosan a mai, és itt mozgóterelés mellett dolgoznak külső sávzárással, a munkavégzés mögött körülbelül 2 kilométeres a torlódás. És talán a legfontosabb hír, most már órák óta elindult a nyaralni készülők sokadik hulláma az M7-es autópályán a Balaton irányába, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek, ezért mindenki legalább 20 perces menetidő hosszabbodással számoljon. Érdemes az M6-os autópályát választani és ott Rácz keresztúrnál kihajtani, majd Martonvásárnál visszamenni az M7-esre. Aki tovább megy az M6-oson, Dunaújváros előtt forduljon rá a 62-esre, és Székesfehérvárnál menjen át az M7-esre. Budapesten lezárások vannak továbbra is az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik eltarthatnak még 21-én és 22-én is. Most elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidat érintik a lezárások és a változások. Lezárják a Kóskároly sétányt ma 18 órától péntek éjfélig, és egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM, ha létezik az AC/DC-vel kapcsolatban statisztika, hát létezik néhány, mondjuk pár száz, akkor a Back in Black album biztos, hogy a legmagasabb grádicsokon szerepel, és ez így van évtizedek óta. Az Ausztrál Hard Rock Heavy Metal csapat 8. albuma, amely 1980 júliusában jelent meg, és Bon Scott 1980 februári halála után ez volt az első nagy lemez, amely már az új énekessel, Brian Johnsonnal készült. Hogy is szoktam mondani? Beszéljenek a számok. Megjelenése óta 25-szörös platina lemez lett az Amerikai Egyesült Államokban, 10-szeres platina Kanadában, 8-szoros platina Angliában, 4-szeres platina Ausztráliában és több más országban is platina, illetve arany lemezek sorát kapta. Hát akkor a legjobbak közül is az egyik legjobb. Nagyjából olyan albumok tudnak ezzel versenyezni, mint Michael Jackson Thriller, aminek semmi köze a rockhoz, de azért a Beat It-ben benne van Eddie Van Halen, nem kicsit, nagyon, és a nagy lemezek közül még a Best of the Best, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Szóval vannak itt nevek, meg vannak itt elképesztő sikerek. Menjünk a 90-es évekbe, a Republic Magyarországon elképesztően sikeres volt abban az évtizedben, és nem csak abban az évtizedben. Íme az egyik legszerethetőbb daluk.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt ma 18 órától péntek éjfélig. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. További sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután. Ha hosszan akarunk Lenny Kravitz karrierjéről beszélni, akkor ő már a 80-as évek végén is nagyon jó volt, csak legfeljebb a világ nem ismerte. 1991-ben megismerhette a fél világ, az amerikai slágerlistán a top 5-be jutott az indító dal, It Ain't Over, Till It's Over, karrierindító dalnak szokták azt hívni, de igazából 1993-ból meg ezt. Are you gonna go my way? Itt meg minden eldőlt. Ezt is szokták mondani, és aztán a 90-es években újabb és újabb óriási sikerek, nem beszélve a 2000-es Gainről, és utána meg a 2000-es évek újabb és újabb giga sikerei. Ráadásul Lenny Kravitz az elmúlt években egyszer-kétszer újra és újra jött koncertezni Magyarországra a rajongók legnagyobb örömére. Klavoncsa Krisztián vagyok, nagyon csúnya és nagyon sok közlekedési információ van. Útinform legfrissebb, az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és Budaörs között kiépített terelésben. Herceghalom térségében az átterelt sávon 4 személygépkocsi ütközött össze, a 29-es kilométernél a belső sávot lezárták, 5 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az erős forgalom miatt csak araszolva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. A keleti szektorban Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon baleset történt, a 33-as kilométernél a belső sávot korábban lezárták. És ahogy azt már órák óta mondom, elindult a nyaralni készülők sokadik hulláma az M7-es autópályán a Balaton irányába. Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek. Mindenki számoljon hosszabb, legalább 20 perces menetidővel. Érdemes az M6-os autópályát választani és ott Ráckeresztúrnál kihajtani, majd Martonvásárnál visszamenni az M7-esre, és aki esetleg tovább megy az M6-oson, Dunaújváros előtt forduljon rá a 62-esre és Székesfehérvárnál menjen át az M7-esre. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, a Tankcsapda 2026-ban is Serényen koncertezik. Például március 28-án a Papp László Budapest Sportarénában adtak egy olyan koncertet, ahol Vörös Attila mutatkozott be az új felállásban. Ma, augusztus 19-én Jászfényszarun el lehet őket kapni. Augusztus 21-én Egerben, és aztán szeptember 11-én Pécsen. Vannak még egyéb dátumok is, de ezt a hármat egyébként bőven elég megjegyezni. Akinek követi őket, az már kapásból ezt a három helyszínt nélkülem is tudta. Zenei folytatás a szerdai rock délutánban, a férfi, aki most éppen hozzánk nem jön, de előtte többször is volt. Azóta is visszavárjuk. Billy Idol.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt ma 18 órától péntek éjfélig. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. További sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM párnapos enyhülés és kellemesebb hőmérséklet után megint megmutatja kánikulai karbait az augusztus. Lehet, hogy már csak utoljára, mert hogy egyrészt az augusztusnak is vége lesz. Augusztus 20-a után a következő 10 napban, másrészt meg az augusztusból észrevétlenül átmegyünk majd az őszbe. Persze az még egy nagyon picit odébb van, az indián nyarat szokták ilyenkor emlegetni, hogy az meg még mindig nagyon kellemes lehet 29-31 fokokkal. De ne szaladjunk ennyire előre, augusztus 20-án 34 fokos csúcs lehet átmeneti felhősödéssel, a hajnali hőmérsékletekre sincs panasz, 20-23 vagy 25 fok is lehet a kezdés, mert hogy pénteken például nagyon-nagyon meleg lesz, az a csúcsok csúcsa ezen a héten 36 fokkal, olyan igazi túlnyomás lesz a levegőben, jöhet belőle csapadék is, fekete felhő, zápor, zivatar, dörgés, villámlás, mert hogy ez előfutára annak, hogy szombatra egy hideg front valamit hűt. Az augusztusi kánikulán, vagyis az augusztus 20 környéki kánikulán, és akkor szombatra, vasárnapra rengeteg napsütéssel már csak 32 fok marad. Ez sem rossz, a hajnali hőmérsékletek változatlanok 20-23 fok körül, és jövő héten megint egy hideg frontnak köszönhetően valamelyest hűvösebb lehet, hétfőn még nem, 31 fokkal, de kedden egy hideg front miatt 25-26 fokos csúcsok maradnak.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ha csak két dalt kell megemlíteni az Aerosmith repertoáriából a 90-es évekből, és MTV klasszikust kell említeni, szándékosan fogalmazok így, akkor a Crazy és a Crying. Persze ilyenkor nagyon sokan felkiálthatnak, hogy mi van a Living on the Edge és egyéb slágerekkel. Oké, de a 90-es évek elejére annyira átvette az MTV az uralmat az egész világ felett, hogy gyakorlatilag amelyik dalhoz nem játszottak videóklipet, az nem is lett akkora siker. Persze a tendencia már a 80-as években elindult, és ennyi évtizeddel később emlékszünk a 80-as évek videóklipjeire örökre, nem csak a rock műfajból, mert hogy minden egyes videóklip olyan volt, mintha egy minifilm lenne. És szerencsére ez a tendencia még a 90-es években is tartott, főleg az Aerosmithnél. Mondom újra, Crying Crazy. Szenátor most a Rock FM-en vissza a 80-as évekbe, sokat emlegetjük, nem véletlenül. A Szenátor csapat egyik legjobb dala ez. Álmodban jönnek a démonok.

99 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt ma 18 órától péntek éjfélig. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-ig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, további sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Lezárják a Kóskároly sétányt ma 18 órától péntek éjfélig. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak befelé a Villányi út előtt a következő egy évre. A fővárosban lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, útszűkület a Margit körúton, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. További sávlezárások még a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM párnapos enyhülés és kellemesebb hőmérséklet után megint megmutatja kánikulai karbait az augusztus. Lehet, hogy már csak utoljára, mert hogy egyrészt az augusztusnak is vége lesz. Augusztus 20-a után a következő 10 napban, másrészt meg az augusztusból észrevétlenül átmegyünk majd az őszbe. Persze az még egy nagyon picit odébb van, az indián nyarat szokták ilyenkor emlegetni, hogy az meg még mindig nagyon kellemes lehet 29-31 fokokkal. De ne szaladjunk ennyire előre, augusztus 20-án 34 fokos csúcs lehet átmeneti felhősödéssel, a hajnali hőmérsékletekre sincs panasz, 20-23 vagy 25 fok is lehet a kezdés, mert hogy pénteken például nagyon-nagyon meleg lesz, az a csúcsok csúcsa ezen a héten, 36 fokkal, olyan igazi túlnyomás lesz a levegőben, jöhet belőle csapadék is, fekete felhő, zápor, zivatar, dörgés, villámlás, mert hogy ez előfutára annak, hogy szombatra egy hideg front valamit hűt. Az augusztusi kánikulán, vagyis az augusztus 20 környéki kánikulán, és akkor szombatra, vasárnapra rengeteg napsütéssel már csak 32 fok marad. Ez sem rossz, a hajnali hőmérsékletek változatlanok 20-23 fok körül, és jövő héten megint egy hidegfrontnak köszönhetően valamelyest hűvösebb lehet, hétfőn még nem, 31 fokkal, de kedden egy hidegfront miatt 25-26 fokos csúcs.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ha valakinek nem kezdődött el hivatalosan a hosszú hétvége szerdán bármelyik órában, akkor most bejelentem, hogy elkezdődött. Bűdi Szili műsorvezetésével a szerda estében 8 és éjfél között mindenféleképpen. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, rock délutánok és rock the nightok, meg aztán reggel is, meg napközben is lesz a hosszú hétvégén is. Csütörtökre, péntekre, nálam a hétvégén a rock lexikon és még a klasszikus rock sorozat is folytatódik majd a második résszel. Holnap, augusztus 20-án tehát, csütörtöki, vagy ha úgy tetszik, vasárnapi rock délután itt a Rock FM-en. Szeretné.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, beindul a Rock the Night, kalandra fül!

Köszöntök szeretettel mindenkit! Augusztus 19-én, az év 231. napján, az évből még 134 nap van hátra. Ma Huba, Marián és Emília névnapját ünnepeljük. A Huba régi magyar személynév, a honfoglaló vezérek egyikének neve is ez volt. Tas Huba töhötöm, hát mindenki tudja. Na, hát a Marián latin eredetű, a Mária névből alakult, míg, ja és egyébként férfi név, míg az Emília a latin Amilius családnévből származik. Jelentése vetétás.

103.9 Rock FM, gyerekek, nem akárki a ma született bárányunk, ő a legenda. Ma 76 éves Ian Gillan, a Deep Purple legendás énekese. Ian Gillan 1949-ben született Londonban, 69-ben csatlakozott a Deep Purple-höz, ekkor vették fel a rock történelem egyik legismertebb számát, a Smoke on the Water-t, amiben egyébként ugye nem nagyon hittek. Érdekesség, hogy Gillan énekelte Jézus szerepét az eredeti Jézus Krisztus Superstar rock operában is. Karakteres, erőteljes hangja miatt a mai napig aktív, és még mindig turnézik a zenekarra. Az Isten éltesse ezt a csodálatos férfit.

stílusai. Csak itt, a 103.9 Rock FM-en. Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, ki még a ma született bárányunk, ő nem más, mint Johnny Nash, az amerikai énekes, aki 1940-ben a mai napon született, és ő volt a reggae műfajok egyik első nem jamaikai sztárja. A legnagyobb slágere az I Can See Clearly Now volt, 1972-ben listavezető volt az Egyesült Államokban, és számos filmben, reklámban felcsendült azóta is. Nash sokat tett azért, hogy a reggae világszerte népszerűvé váljon.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy 1839 az év és augusztus 19-e a nap, amikor a francia kormány hivatalosan is bejelentette a fotográfia feltalálását, és szabadon hozzáférhetővé tette a világ számára. Louis Degas találmánya, a daguerotípia forradalmasította a vizuális művészeteket. Ez a nap ma a világ számos országában a fotográfia világnapja, amely a képek történelmi és kulturális jelentőségére hívja fel a figyelmet.

dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

93.9 Rock FM. No hát egy körkérdés már is hozzátok, hogy ti nektek melyik a kedvenc sci-fi sorozatotok, vagy egyáltalán sci-fi filmetek? Nyilván mindenki mondjuk Csillagok háború rajongó, vagy például Star Trek. De hát ugye Magyarországon is alkottak, ugye Pirks kalandjai, azért ezek is elég komolyak voltak. De én azt gondolom, hogy egyrészt a legnagyobb múlttal a Star Trek rendelkezik. 1934-ben ugyanis ezen a napon született Gene Roddenberry, a Star Trek megalkotója. A sorozat 1966-ban indult, és nem csak sci-fi kalandokat kínált, hanem társadalmi kérdéseket is feszegetett. Például faji egyenlőség, béke és együttműködés témában. Roddenberry munkája óriási hatással volt a popkultúrára és a tudományos érdeklődésre is.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy ma 19 éve 2006-ban nyitotta meg kapuit a Dubai Mall elődje, a Burjaman Center kibővített luxus része, amellyel a város elkezdte kiépíteni a világhírű bevásárló és turisztikai központ státuszát. Dubai ma már évente több mint 15 millió vásárlót vonz, és a bevásárló turizmus egyik legnagyobb főváros.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy 1978. augusztus 19-én készült el az első Garfield képregény könyvgyűjtemény. Jim Davis lusta narancssárga macskája azóta is a világ egyik legismertebb képregény figurája. Több mint 2500 újságban jelent meg, és számos rajzfilm, film és videójáték főszereplője lett.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Vakkosodkáig. 11 óra után is fergeteges rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy ma 75 éve, hogy 1950-ben New Yorkban bemutatták a Sunset Boulevard című filmet Billy Wilder rendezésében. A mozi Hollywood egyik legsötétebb és legélesebb szatírája, amely a letűnt néma filmsztár tragikus történetét meséli el. A film már a filmtörténet egyik alapműve, és 3 Oscar-díjat is nyert.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

FM 103.9 itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.

jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér,

már. Igen, asszonyod alszik, de a szíved nem nyugodik.